90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

sztori. Gyönyörű.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Dutch, huh?

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a kádárkorszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza,

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hup

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fej.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 7-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbúk.
1: Kevesebb, mint két hét áll rendelkezésünkre a személyi jövedelemadó bevallások leadására. Bajnok lett az NK Universitas Pécs női csapata. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 ezeren megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Az Országos Erdészeti Egyesület idén is megrendezi az Év Erdésze versenyt. Ennek célja a szakma társadalmi elismertségének erősítése, illetve a szakemberek tudásának fejlesztése. A verseny két fordulóból áll. Az elsőt az erdészeti társaságok hirdetik meg saját munkatársaik számára, majd a legjobbak bejutnak az országos döntőbe. A baranyai fordulót április végén rendezték. Itt a Mecsekerdő 5 erdészetének összesen 14 szakembere versengett. A győzelmet végül Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerületvezető erdésze szerezte meg. Így ő lesz az, aki képviselheti Baranyát júniusban az országos döntőn a Nyírerdő ZRT-nél. Szerda reggel a történelem írásbelével folytatódott a tavaszi érettségi. Középszinten 71,5 ezeren, emelt szinten csaknem 8300-an vizsgáztak az országban. Az EduLine beszámolója szerint a feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az eszéírásnál pedig a céhek, Németország 1938-as terjeszkedése, első Károly uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra is téma volt. A tavaszi érettségi írásbeli vizsgái csütörtökön és pénteken az angol és német nyelvvel folytatódnak. 30 éves jubileumát ünnepli idén a Pécsi Református Kollégium kórusa. Az együttes hamarosan hollandiai turnéra indul, ahol az intézmény testvériskolájában ad majd ünnepi hangversenyt a Csengertyűs csoporttal közösen. A külföldi szereplés előtt a kórus ünnepi főpróbát tart, május 9-én szombaton a Pécsi Református Kollégium gimnáziumának aulájában, ahol a jelenlegi tagok mellett szenior kórus tagok is színpadra lépnek. A főpróba délután 4:30-kor kezdődik. Középiskolások számára hirdetett kreatív pályázatot a Pécsi Orvoskar. A kiírás szerint azok jelentkezését várják, akik szeretik a biológiát, kémiát vagy a fizikát, és érdeklődnek az orvostudomány, a fogorvos vagy gyógyszerész tudomány iránt. A pályázók összesen 7 témából választhatnak, a pályaműveket pedig esszé formában várja az egyetem szeptember 25-éig. A tudomány, ami összeköt nevet viselő kiírásról, részletesen a Pécsi Orvoskar honlapján lehet tájékozódni. 20. alkalommal rendezik meg a Niels Bohr fizika és kémia versenyt Baranyában. A térség jelentős tanulmányi versenyét május 15-én tartják a Bodai faluházban. A megmérettetésen a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás településeinek diákjai vesznek részt. Mások mellett Buda, Bükköst, Hetvehely és Kővágó szülős 7. és 8-osai versengenek majd. A rendezvény célja az, hogy népszerűsítse a természettudományokat. Reformételeket készítő és forgalmazó vendéglátóipari létesítményeket ellenőrzött az elmúlt hetek során a fogyasztóvédelem. Az országos akcióban azt vizsgálták, a vállalkozások megfelelnek-e a speciális étrendi igényekhez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági, higiéniai és tájékoztatási követelményeknek. Összesen közel 200 helyet vizsgáltak, és az eredmények alapján többségük gondoskodik a reformételekhez szükséges alapanyagok elkülönített tárolásáról, a munkafolyamatok elkülönítéséről, Voltak azonban olyan egységek is, ahol fentállt a keresztszennyeződés kockázata. Az eredményekről részletesen a fogyasztóvédelem oldalán lehet tájékozódni. Szentlőrinc önkormányzata nyílt pályázatot hirdetett helyi civil szervezetek támogatására. Programok, rendezvények megvalósítására lehet forrást igényelni, maximum 400 ezer forintos összegben. A támogatási intenzitás 75%-os, ami azt jelenti, hogy 25% önerőre szükség van. Május 15-én délig várják a pályázatokat, személyesen, postai úton vagy elektronikusan. A beérkezett anyagokról a város képviselőtestülete dönt majd, várhatóan még ebben a hónapban. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Gyomirtást végez a MÁV a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. A társaság május 8-án Pécs külváros, Pécsbánya rendező és a Pécsbánya rendező hőerőmű állomási vágányokon, vasútvonalakon tervez vegyszeres gyomirtást végeztetni. A felhasznált szerek a méhekre nem veszélyesek, vízi szervezetekre azonban igen. A kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal etetni 14 napon belül tilos. Bajnokot avattak szerdán Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. A női kosárlabda NB1 döntőjében az NK Universitas Pécs a harmadik meccsen 77-49 arányban legyőzte a DVTK-t, megszerezve ezzel a párharc harmadik győzelmét, így a bajnoki címet is. Az NK a Pécs, vagy korábban Peac Pécs a 2012-13-as szezonban szerzett jogot az indulásra az NB1-ben. Azóta a legjobb eredménye egy ezüstérem volt a csapatnak, egészen a mostani aranyéremig. Tart még a küzdelem a férfi kosárlabda NB1-B-ben, ahol a FUT és a PVSK Veolia küzd egymással a döntőbe jutásért. Az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. Kedden FUT-on találkozott a két csapat az elődöntő harmadik mérkőzésén, amit a FUT 113-76 arányban megnyert. Ezzel ismét előnybe került. Jelenleg 2-1 a párharc állása az ő javukra. Az elődöntő negyedik mérkőzését pénteken rendezik Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. A labdarúgó NB3 28. fordulójában a héten újra hazai meccset játszik a PMFC, az ellenfél a Dunaújváros együttese lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága jóváhagyta a két csapat közös kérelmét, így az eredetihez képest módosult a vasárnapi találkozó időpontja. Délután 6 órakor kezdődik majd a mérkőzés a PMFC stadionban. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön, a Gizellákat köszöntöm már is névnapjukon, és sok boldogságot kedves szülinaposok. Britney Spears, Heinz Gábor Viga, illetve Jerry Hellivel, ők folytatják a sok-sok hasznos info után. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Az év 127. napján, május 7-e van, csütörtök, a Gizellák névnapja. Ma van a Planetáriumok világnapja, a csillagászat és az ismeretterjesztés napja. A melanóma világnapja is a mai napra esett, a bőrrák megelőzésére és a szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. 0620 55 55 155, ha pedig már is dugó baleset van valahol, jöhet az info. Hívható SMS Viber számunkra. Én pedig elindítottam a Hoobastank slágerét The Reason címmel a Besten. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 11-17 fok közötti a reggel, 20-26 fok között lesz a maximum, és továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra, keleten esőre, részletek, és a folytatás a hírek végén. Fél hét után pedig Nelly slágere folytatja a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallás határideje. 20 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. 20. alkalommal rendezik meg a Niels Bohr fizika és kémia versenyt Baranyában. A térség jelentős tanulmányi versenyét május 15-én tartják a Bodai faluházban. A megmérettetésen a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás településeinek diákjai vesznek részt. Mások mellett Boda, Bükköst, Hetvehely és Kővágó Szőlős 7. és 8-osai versengenek majd. A rendezvény célja az, hogy népszerűsítse a természettudományokat. A labdarúgó MB3 28. fordulójában a héten újra hazai meccset játszik a PMFC, az ellenfél a Dunaújváros együttese lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága jóváhagyta a két csapat közös kérelmét, így az eredetihez képest módosult a vasárnapi találkozó időpontja. Délután 6 órakor kezdődik majd a mérkőzés a PMFC stadionban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint az előző napokhoz képest ma barátságtalanabb időre számíthatunk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és a nap folyamán többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM-ből a legjobb zenék. Május 7-én csütörtökön több helyen lehet zápor, zivatar, reggel keleten hosszabb eső is. A maximum 20-26 fok között alakul, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő. Záporok, zivatarok elsősorban már csak keleten, észak-keleten alakulnak ki. Holnap is 20-26 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Sharamtól Party All The Time a Besten. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk május 7-e csütörtök friss híreit, a következő órában pedig jönnek magyar. És nem csak magyar ezredfordulós slágerek. ...0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil Kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Középiskolásoknak hirdetett kreatív pályázatot a Pécsi Orvoskar. Többfelé előfordulhatnak a nap folyamán záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Középiskolások számára hirdetett kreatív pályázatot a Pécsi Orvoskar. A kiírás szerint azok jelentkezését várják, akik szeretik a biológiát, kémiát vagy a fizikát, és érdeklődnek az orvostudomány, a fogorvos vagy gyógyszerész tudomány iránt. A pályázók összesen 7 témából választhatnak, a pályaműveket pedig esszé formában várja az egyetem szeptember 25-éig. A tudomány, ami összeköt nevet viselő kiírásról részletesen a Pécsi Orvoskar honlapján lehet tájékozódni. 30 éves jubileumát ünnepli idén a Pécsi Református Kollégium kórusa. Az együttes hamarosan hollandiai turnéra indul, ahol az intézmény testvériskolájában ad majd ünnepi hangversenyt a Csengertyűs csoporttal közösen. A külföldi szereplés előtt a kórus ünnepi főpróbát tart, május 9-én szombaton a Pécsi Református Kollégium gimnáziumának aulájában, ahol a jelenlegi tagok mellett szenior kórus tagok is színpadra lépnek. A főpróba délután 16:30 kezdődik. Bajnokot avattak szerdán Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. A női kosárlabda NB1 döntőjében az NK Universitas Pécs a harmadik meccsen 77-49 arányban legyőzte a DVTK-t, megszerezve ezzel a párharc harmadik győzelmét, így a bajnoki címet is. Az NK a Pécs, vagy korábban Peac Pécs a 2012-13-as szezonban szerzett jogot az indulásra az NB1-ben. Azóta a legjobb eredménye egy ezüstérem volt a csapatnak, egészen a mostani aranyéremig.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a bolygó és a Péter utca területén, mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint az előző napokhoz képest ma barátságtalanabb időre számíthatunk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és a nap folyamán többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok az év 127. napján, május 7, csütörtök. Isten éltesse a szülinaposokat, sok boldogságot a névnapos Gizelláknak. A Nina Sky Duo kezd Move Your Body. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. 20-as 55-55-155 a számunk.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön. 1987-ben például ezen a napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 87-ből 2001-be ugrunk, jön a Destiny's Child és a Bootylicious. Aki dugott balesetet lát, névnapos, szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houston és a My Love Is Your Love folytatja a fél nyolcas hírek után, melynek végén részletes időjárás jelentés is lesz. Előjáróban annyit az esernyők ma is jól jöhetnek, 20-26 fok, sokszor nagyon-nagyon felhős napunk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A helyi civil szervezetek számára írtak ki pályázatot Szentlőrincen. 20 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szentlőrinc önkormányzata nyílt pályázatot hirdetett helyi civil szervezetek támogatására. Programok, rendezvények megvalósítására lehet forrást igényelni, maximum 400 ezer forintos összegben. A támogatási intenzitás 75%-os, ami azt jelenti, hogy 25% önerőre szükség van. Május 15-én délig várják a pályázatokat, személyesen, postai úton vagy elektronikusan. A beérkezett anyagokról a város képviselőtestülete dönt majd, várhatóan még ebben a hónapban. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Szerda reggel a történelem írásbelivel folytatódott a tavaszi érettségi. Középszinten 71,5 ezeren, emelt szinten csak nem 8300-an vizsgáztak az országban. Az EduLine beszámolója szerint a feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az esszéírásnál pedig a céhek, Németország 1938-as terjeszkedése, Első Károly uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra is téma volt. A tavaszi érettségi írásbeli vizsgái csütörtökön és pénteken az angol és német nyelvvel folytatódnak. Tart még a küzdelem a férfi kosárlabda NB1B-ben, ahol a FUT és a PVSK Veolia küzd egymással a döntőbe jutásért. Az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. Kedden FUT-on találkozott a két csapat az elődöntő harmadik mérkőzésén, amit a FUT 113-76 arányban megnyert. Ezzel ismét előnybe került. Jelenleg 2-1 a párharc állása az ő javukra. Az elődöntő negyedik mérkőzését pénteken rendezik Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint az előző napokhoz képest ma barátságtalanabb időre számíthatunk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és a nap folyamán többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Isten. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, május 7-én csütörtökön Gizella nap van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 135 éve a mai napon a Városligetben megnyílt az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 76 éve ezen a napon megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. 1987-ben a mai napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 1976-ban ezen a napon született Jay Frog, német DJ a Scooter egyik fele. És 1969. május 7 megszületett a svéd zenész, dalszerző Nene Cherry testvére Eagle Eye Cherry. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Best FM. 1975, we brought you an album with a song.

csodás.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok érettségiző pihenőnapra ébred, de a többségüknek ma is helyt kell állnia, méghozzá az angol nyelvtudásukról kell számot adniuk. A popzene nyelve is az angol, így a következő

0: Korábban ilyen címekkel találkozhatunk. Groove is in the heart, Behind Blue Eyes, Candy Shop vagy épp Changes. És persze magyar előadókkal is megidézzük a 90-es és 2000-es éveket. Jön majd a Bestiák is. Telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, sok sikert az angol érettségihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outlet bementek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Középiskolásoknak hirdetett kreatív pályázatot a pécsi orvoskar. Többfelé előfordulhatnak a nap folyamán záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Középiskolások számára hirdetett kreatív pályázatot a pécsi orvoskar. A kiírás szerint azok jelentkezését várják, akik szeretik a biológiát, kémiát vagy a fizikát, és érdeklődnek az orvostudomány, a fogorvos vagy gyógyszerész tudomány iránt. A pályázók összesen 7 témából választhatnak, a pályaműveket pedig esszé formában várja az egyetem szeptember 25-éig. A tudomány, ami összeköt nevet viselő kiírásról, részletesen a pécsi orvoskar honlapján lehet tájékozódni. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 10 millió forinttal járul hozzá a Pécs-München repülőjárat zavartalan működéséhez. Az erről szóló megállapodást hétfőn írta alá Síkfői Tamás, a kamara elnöke, és Péterfi Attila Pécs polgármestere. Az eseményen elhangzott, az együttműködés nem egy évre szól, mert a szervezet és a város együtt dolgozik majd azért, hogy Pécs és München között folyamatos legyen a légiközlekedés. Idén is megrendezik a Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék rendezvény sorozatot, amely május 23-án és 24-én várja a közönséget. A szervezők azt írják, 2 napon át koncertek, nyitott pincék, borkóstolók, kulturális, gasztronómiai és családi programok közül válogathatnak a látogatók. A rendezvényen mások mellett a Groove House, a 7-8-ad és a Bohemian Brass Band is fellép. A MÁV Pécs, Mohács és Villány irányából sűríti a vonatok közlekedését a rendezvény ideje alatt, de külön fesztiválbuszok is indulnak majd Palkonyára ezen a 2 napon.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mind a 2 helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül 1 órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint az előző napokhoz képest ma barátságtalanabb időre számíthatunk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és a nap folyamán többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok! 5 perccel múlt 8 óra, május 7-ét mutat a naptár. A mai csütörtök Gizellák névnapja, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Szerencsére balesetről, dugóról nem tudok. Ha máshogy van, akkor várom az infót. 0620-55-55-155-50 Cent és a Candy Shop indít. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM,

Best FM, a legjobb zenék az angol érettségi napján. Hát nézzük, behind blue eyes, ez egy prepositional phrase. Behind, elöljáró szó, preposition, helyzetet vagy pozíciót jelöl meg valami mögött. Blue, melléknév, adjective, ebben a kontextusban jelzői szerepet tölt be, leírja a főnevet. Eyes, főnév, többes számban álló köznév, a mondat vagy kifejezés tárgyi magva. Nagy kalappal az angol érettségihez jön a Limp Bizkit dala, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Továbbra sem érkezett információ balesetről, dugóról, ez maradjon is így. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok!

Best of M, a legjobb zenék. Azt írja valaki sietősen, hogy Egressi Hungária kereszteződésnél baleset. Ez tehát a fővárosból érkezett, és 0620 55 55 155

0: és telefon, SMS, Viber számunkra. Köszönjük szépen, bárki is küldte, mert hogy annyira sietett, hogy alá sem írta. Szóval köszi még egyszer, jó utat, jó reggelt kívánok hamarosan a The Sound Lovers slágerével. Szól a Runaway, de csak a legfrissebb hírek után itt a Besten. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallás határideje. 20 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 ezeren megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. 20. alkalommal rendezik meg a Niels Bohr fizika és kémia verseny Baranyában. A térség jelentős tanulmányi versenyét május 15-én tartják a Bodai faluházban. A megmérettetésen a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás településeinek diákjai vesznek részt. Mások mellett Boda, Bükköst, Hetvehely és Kővágó szőlős 7. és 8-osai versengenek majd. A rendezvény célja az, hogy népszerűsítse a természettudományokat. A labdarúgó NB3 28. fordulójában a héten újra hazai meccset játszik a PMFC, az ellenfél a Dunaújváros együttese lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága jóváhagyta a két csapat közös kérelmét, így az eredetihez képest módosult a vasárnapi találkozó időpontja. Délután 6 órakor kezdődik majd a mérkőzés a PMFC stadionban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a bolygó és a Péter utca területén, mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint az előző napokhoz képest ma barátságtalanabb időre számíthatunk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és a nap folyamán többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Pisti üzenete: sziasztok, baleset Pécsen a Nagy Lajos Király útján az Interspárnál. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS és Viber számunkra érkezett. Ezen kívül az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben is nagy a tumultus, főleg a külső sávban. Jó utat! Megyünk is tovább Desirével. Szól a Life a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A kibújt, aki nem, percek kérdése is kezdődik az angol érettségi nagy kalappal hozzá. Ready or not, 9 után biztosan szól a Fugees slágere. Ready or not, és jön a halott pénz is. Fogy az idő, de én visszafelé számolok, így olyan, mintha megállítanám az időt. 0620 55 55 155, a gizellákat akár a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, aztán pedig folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

ezt a fenn a legjobb zenék. A svéd Stakabu következik 93-ban. Bo Johan Ránk még nem gondolta, hogy az audio után a vizuálra fog váltani. Ő napjainkban elismert rendező, például a Csernobil című sorozatért díjazták. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, tehát irány a 90-es évek eleje itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Sean Kingston és a Beautiful Girls folytatja május 7-én csütörtökön, amikor hát borongósabb napunk lesz, mint a hét elején, és továbbra is szükség lehet az esernyőkre a futó záporok, zivatarok okán. Délután a Dunántúlon már újból kisüt a nap, ezt ígérik, közben 20-26 fok valószínű. Say yo! Say

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegnap este végleg eldőlt, hogy ki a két biztos résztvevő a Budapesti Bajnokok Ligája döntőn. Arsenal, Paris Saint-Germain. Most pedig kiderül, hogy ki a két biztos résztvevője a következő órának. Egyrészt Roger Sanchez és a Well Hello. Telefon, SMS, Viber, információs szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A helyi civil szervezetek számára írtak ki pályázatot Szentlőrincen. 20 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szentlőrinc önkormányzata nyílt pályázatot hirdetett helyi civil szervezetek támogatására. Programok, rendezvények megvalósítására lehet forrást igényelni, maximum 400 ezer forintos összegben. A támogatási intenzitás 75%-os, ami azt jelenti, hogy 25% önerőre szükség van. Május 15-én délig várják a pályázatokat, személyesen, postai úton vagy elektronikusan. A beérkezett anyagokról a város képviselőtestülete dönt majd, várhatóan még ebben a hónapban. A részletekről Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Szerda reggel a történelem írásbelével folytatódott a tavaszi érettségi. Középszinten 71,5 ezeren, emelt szinten csaknem 8300-an vizsgáztak az országban. Az Eduline beszámolója szerint a feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az eszéírásnál pedig a céhek, Németország 1938-as terjeszkedése, Első Károly uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra is téma volt. A tavaszi érettségi írásbeli vizsgái csütörtökön és pénteken az angol és német nyelvvel folytatódnak. Tart még a küzdelem a férfi kosárlabda NB1B-ben, ahol a FUT és a PVSK Veolia küzd egymással a döntőbe jutásért. Az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. Kedden FUT-on találkozott a két csapat az elődöntő harmadik mérkőzésén, amit a FUT 113-76 arányban megnyert. Ezzel ismét előnybe került. Jelenleg 2-1 a párharc állása az ő javukra. Az elődöntő negyedik mérkőzését pénteken rendezik, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó és a Péter utca területén, mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint az előző napokhoz képest ma barátságtalanabb időre számíthatunk. Gyakran lesz erősen felhős az ég, és a nap folyamán többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet napközben is 20 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
2: Az első a furcsa nevű brit producertől, Ross fiútól, azaz Naughty Boytól 2013-ban 26 ország slágerlistáját vezette, közte hazája az Egyesült Királyság kislemezlistáját is. A La La La, amit eredetileg Emily Sandé énekelt volna, de valami nem jött össze a kooperáció kapcsán, így Sam Smith érkezik pillanatokon belül. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 93 az észán, jön az Enigma és a Return to Innocence. A dal a vissza gyökerekhez üzenettel vált a 90-es évek egyik spirituális himnuszává, miközben a készítésekor a legmodernebb technológiát és a legősibb énekstílust gyúrták egybe. Bár a felhasznált vokál szempölök miatt évekig pereskedés zajlott, ami aztán közös megegyezéssel zárult, a dal ritmus szekciója is egy klasszikushoz nyúl vissza. A dobok alapja Led Zeppelin When the Leaf Breaks című számából származik. Ez a hangminta egyébként a hip-hop és trip-hop producerek egyik kedvence, de az Enigma lelassítva, visszhangosítva, teljesen új kontextusba helyezte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss, aktuális közlekedési infók egyrészt az M1-esről. A Grébics pihenő után a főváros felé vezető oldalon a 72-es kilométernél több kamion ütközött össze, pályazárat vezettek be. A torlódás 5-6 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. A Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt szintén lassulás szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé a 39-es és a 25-ös kilométer között, mozgóterelés mellett a belső sáv zárása miatt szintén lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: A Rumbiszró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbiszró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleves zöldségével, valamint macesz gombóccal. Az álmenü csedára sonkával töltött sirkemmel, pankomorzsában kukoricás párolt rizssel. A B-menü karfiós sörtésztában, édes csilis szószban forgatva, tojásos zöldséges sült tésztával. A C-menü bácskai rizses hús. A Paleo menü 3290 forintért, minestrone leves friss bazsalikommal, egyben sült sertéskaraj, szőlővel és sült karfiolgolyókkal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös burgonya leves, az álmenü csirkemelszték eszterházi szószban petőselymes szalvéta gombóccal, a B-menü francia rakott burgonya zöldségekkel. És végül a vegán menü 3290 forintért, spenótos csicseri borsó leves, zöldséges tortilla édes burgonya hasábokkal. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
1: Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Shifttel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában lesz majd szeretett David Guettától. És Annox-tól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Ha van közlekedési info, várom, a friss hírek után pedig jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A Rumbiszró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbiszró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, orjaleves zöldségeivel, valamint macesz gombóccal. Az álmenü csedára sonkával töltött sirkemmel, pankomorzsában kukoricás párolt rizssel. A B-menü karfiós sörtésztában, édes csili szószban forgatva, tojásos zöldséges sült tésztával. A C-menü bácskai rizses hús. A Paleo menü 3290 forintért, minestrone leves friss bazsalikommal, egyben sült sertéskaraj, szőlővel és sült karfiolgolyókkal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös burgonyaleves, az álmenü csirkemelszték eszterházi szószban, petőselybe szalvéta gombóccal, a B-menü francia rakott burgonya zöldségekkel. És végül a vegán menü 3290 forintért, spenótos csicseri borsóleves, zöldséges tortilla, édes burgonya hasábokkal. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ketyeg az óra, közeledik az adóbevallások leadási határideje. Folytatódnak az érettségi vizsgák, borús időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csaknem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig két hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet eddig 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Minden eddiginél egyszerűbb lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Tart még a rendőrség akciója. A héten a tehergépkocsikat és a buszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőre és az áruszállításra vonatkozó szabályokat. Két hete volt hasonló akció, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17.000 sofőrt bírságoltak meg. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten mintegy 47.000-en, emelt szinten 29.000-en adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Az érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148.000-en vizsgáznak. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa havasok lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre, azt még nem vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás. Az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben a megadott időpontokban. Borongós időnk lesz ma, a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten, keleten lehet még eső, a csúcsok 21-27 fok körül alakulnak. A hétvégén újra sok napsütésben, száraz, meleg időben lesz részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Netflix bemutatta a Kylie című dokumentumfilm sorozat első előzetesét, amelyben a hírnév áráról beszél a főszereplőnő, Kylie Minogue. Talán picit csúnyán hangzik, de hogyha a testvére kevésbé híres, akkor nyilván kevesebb árat fizetett a hírnévért. Danny Minogue, I Begin to Wonder, így indul a délelőtt utolsó órája. 3 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Ünnepeljünk együtt, méghozzá ünnepeljük a dance zenét például, mert hogy a csütörtök a Besten, a Night Shift-ben a dance napja. 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től DJ Miller is a 90-es és 2000-es évek. Ilyen és ehhez hasonló felejthetetlen dance slágereit mixeli. Connie Williams, a World Celebration, a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két még mindig aktuális közlekedési info. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé a Grébics pihenő után. A 72-es kilométernél több kamion ütközött, csak a leállósávon arra szólnak az autósok, a torlódás több mint 5 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávja is zárva. M0, M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt jelenleg egy sávot lezártak. Ott is kisebb torlódás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 1973, egy évszám a délután első dalának címe, 1973 magyarul James Blunttal és Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol három filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hit Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Óvjuk meg a magyar tenger tisztaságát, kérik a szakemberek. Holnap eredményt hirdetnek a Balatonfagyia versenyben. Sportos tárlat nyílt a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Ványász Árpádtól hallják. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tó védelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Holnap eldől, melyik édesség viselheti idén a Balatonfagyia címet. A megmérettetésre ezúttal 38 különleges fagylaltot neveztek. Köztük számos olyan új ízkombinációval rendelkezik, amilyenek eddig nem jelentek meg a hazai kínálatban. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a verseny már nem csak gasztronómiai esemény, hanem komoly turisztikai vonzerő is, amely minden évben újabb látogatókat csábít a tó környékére. Az eredményhirdetést holnap 14 órakor tartják Balatonfüreden, a Kékszalagportban. Sportmúlt és kulisszatitkok, egy helyen új sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat végigvezeti a látogatókat a Margit-sziget sport és kulturális fejlődésén, az első egyesületektől egészen napjainkig. A kiállítás nem csak relikviákat mutat be, hanem azt is, hogy hogyan dolgoznak a múzeológusok, és mi minden szükséges ahhoz, hogy egy sporttörténeti emlék megmaradjon a jövő számára. Nemzetközi akcióban csaptak le három Ajka környéki férfira. Őket osztrák betörés sorozattal gyanúsítják. A magyar és burgerlandi nyomozók közös akcióban fogták el a társaság tagjait, akik a gyanú szerint hónapokon át osztrák családi házakat és tárolókat fosztottak ki. Kerékpárokat, kismotorokat és más értékes tárgyakat zsákmányolhattak. Az egyik férfi ellen európai elfogató parancs is érvényben volt. Őrizetbe került, miközben a banda negyedik tagját továbbra is nagy erőkkel keresik. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz. A legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, így délután néhány perccel. Majoros Rita vagyok, hát jó étvágyat az ebédelőknek is. Remélem, hogy ma valami finomat esznek, és közben Best FM-et hallgatnak, mert olyan nagyszerű zenészek jönnek, mint Whitney Houston, Lionel Richie, vagy éppen George Michael. James Blunt pedig már nyitja is az órát és a délutánt is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is osztom a nap témáját, a nap kérdését, ami szerintem elég izgalmas. Ma van a Nemzetközi Turisztikai Nap, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogyha összeállítanánk egy útikönyvet mindenkinek a lakhelyéről, vagy akár a születési helyéről, ezt teljesen önökre bízom, akkor mi az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne benne? Mi az, amit mondjuk egy odalátogatónak mindenképpen látnia kellene? 0620 55 55 155 ide jöhetnek az üzenetek, a tippek, akár mondjuk ilyen programajánló szempontjából is, hogy mit érdemes megnézni, illetve ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mellé pedig az Oasis 95-ös klasszikusát hozom, itt a Wonderwall a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. Azt kell, hogy mondjam, a szokásos a forgalom, szóval továbbra is torlódás van, főleg a külső sávban. A terelésbe történő belépésnél a 61-es kilométernél is torlódni szokott az autósor. Hegyeshalom felé Győr után a 133-as kilométernél pedig két autó ütközött, egy sáv járható, itt is torlódásra kell készülni. Az M0-as autóút keleti szektorában pedig az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé tolkoznak. Jelenleg a 36-os kilométernél zárnak le egy sávat, itt most 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és a hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide csörög és elmeséli. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán forra vérünk majd a Black Eyed Peas-szel, itt lesz a Hey Mama. És jön a jetlag is, és a repül az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vigyázzunk a Balaton vízének tisztaságára, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gigadugó van az M1-esen, karbantartás miatt változik a vasúti menetrend a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen is azonnali intézkedések indultak. Lezárják és ideiglenesen lefedik a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő érintett parkolót, miközben több útszakaszt is vizsgálnak. A városvezetés szerint a cél a szennyezés gyors és biztonságos felszámolása, ehhez pedig 100 millió forintos rendkívüli állami támogatás érkezik. Komoly torlódás bénítja az M1-est Tata térségében, több kamion karambolozott ott a Budapest felé vezető oldalon. A forgalom ezért gyakorlatilag csak a leállósávon halad. A több kilométeres dugóban jelentős késésekre kell készülni. Közben a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr közelében is baleset történt, ott sávlezárás lassítja a haladást. Nem volt teljesen nyugodt április a Kárpát-medencében, a szeizmológusok 134 földmozgást jegyeztek fel a hónap során. A legtöbb esetet bányarobbantások okozták, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon is volt érezhető rengés, Bolhó térségében a horvát határ közelében egy 2,5-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhetett. A hétvégén vasúti menetrend változások jönnek. A Váci és az Esztergomi vonalon egy sérült váltót javítanak. Az esztergomi járatok nem a nyugatiból, hanem Angyalföldről indulnak. A Veresegyházi vonatok végállomása pedig Rákospalota Újpest lesz. A nemzetközi szerelvények egy része a keletiből vagy Vácról közlekedik majd. Egyelőre többfelé borongós időre kell készülni, de folyamatosan melegszik az idő. A részleteket azonnal mondom. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után is csütörtöki izgalmas zenék. Itt a Best FM-en, én Majoros Réte vagyok. Mint például Eminem és a Lose Yourself, de itt lesz majd a Daft Punk is az Around the World-del. Jön a Bombon a varázs jellel, a Bucketheads pedig a legbombább slágerrel. Jön a The Bomb, a Black Eyed Peas-tel táncolunk. Itt az óra elején jön a Hey Mama. Nagyon szép napot mindenkinek! Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Horváth Tamás megszakadt dala után megyünk tovább Kenny Dope és a Bucketheads dalával. Előtte nézzük az SMS-eket. Arra a kérdésre válaszolva, hogyha egy útikönyvet készítenénk a lakóhelyünkről, vagy a születési helyünkről, ezt mindenkire rábíztam, akkor mi lenne az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne ebben a könyvben? Azt írja Zsófi, Sopron. A hűségvárosa hangulat, a tűztorony és az erdei bicikli utak, ezek mindenképpen benne lennének az ő kis könyvében. Nóri Debrecenből ír, hogy a nagyerdei park, a virágkarnevál és a helyi páros kolbász. Aztán írt Jani is Bajáról, a dunai halászlé, óriási kedvencem, a vízparti esték és a gemenci erdő világa. 0-20-55-55-155, eddig ezek csodás kis úti könyvek lennének, ide jöhetnek még egyébként a válaszok. Nagyon sokan képeket is küldtek, amiket külön köszönök egy-két helyen, sőt, jó pár helyen még ezek közül nem jártam, úgyhogy az én kis listámra is felírtam őket. Szóval jöhetnek a folytatásban is a kedvenc helyek, a szülőhelyeken, lakóhelyeken, miközben Kenny Dope és a Bucketheads 95-ös slágerét hallgatjuk meg, amiről egyébként azt nyilatkozták annak idején, hogy olyan érzés nyújt, amikor egy zsúfolt, izzadó klubban, hajnalban egyszer csak mindenki egyszerre kezd el táncolni, és csak úgy mosolyogni. Na hát ilyen hangulat jön. The Bump itt a Best FM-en.

0: Back to you. Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt írja Mara, hogy baleset történt az Attila úton, a Dózsa-György térnél, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, egy kis fennakadásra számítani. De a Fiumeni úton is baleset történt, méghozzá a Sírkertnél, ott a bejárat környékén, legalábbis onnan írt Tamás. Nagyon szépen köszönöm az infót. Ha valakinek van még, de nem csak Budapestről, bárhonnan az országból, megköszönöm, hogyha megírja. Az M0-es autóút keleti szektorában pedig több helyen is munkavégzés folyik, például az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé. Jelenleg a 36-os kilométernél le is zártak egy sávot, 3 kilométeres a torlódás. Ecsernél pedig az M5-ös autópálya felé is folyik a munka, az 51-es és a 48-as kilométerek között torlódás van. A Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as autópálya felé is torlódik a forgalom egy baleset miatt is, sávzárás miatt. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is várom az útinfókat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére lepít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hit Best FM-en.
0: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101 hét Best FM-en.
3: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Kevesebb mint 2 hét múlva lejár az adóbevallások leadásának határideje. Napos felhős időre számíthatunk pénteken. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 20-án lejár a személyi jövedelem adóbevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 ezeren megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyász feladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. A város önkormányzatának közlése szerint május 12-én kedden lemosó permetezést végeznek a közterületeken álló fákon, csipkés poloska, aknázómoly, illetve gombás betegségek ellen. A munka áthúzódhat az azt követő napra is. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, és ha az időjárás nem lesz megfelelő, akkor a permetezést egy későbbi időpontban végzik el. Az Országos Erdészeti Egyesület idén is megrendezi az Év Erdésze versenyt. Ennek célja a szakma társadalmi elismertségének erősítése, illetve a szakemberek tudásának fejlesztése. A verseny két fordulóból áll. Az elsőt az erdészeti társaságok hirdetik meg saját munkatársaik számára, majd a legjobbak bejutnak az országos döntőbe. A baranyai fordulót április végén rendezték. Itt a Mecsekerdő 5 erdészetének összesen 14 szakembere versengett. A győzelmet végül Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerületvezető erdésze szerezte meg. Így ő lesz az, aki képviselheti Baranyát júniusban az országos döntőn a Nyírerdő ZRT-nél.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Május 9-én szombaton rendezik az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok a reggeli órákban indulnak Pécsről Mária Gyüdre, az 58-as út mentén, fokozott óvatossággal vezessem. Szombaton motoros felvonulást tartanak Pécsett. A menet délután 14:30 és 14:30 között járja majd Pécs utcáit, az Expo Centertől indulva Kertváros, Belváros, illetve Uránváros utcáin. A menet szerinti jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárja a rendőrség. A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken napközben többször zavarják majd felhők a napsütést. Záporok, zivatarok elsősorban az ország keleti részében várhatóak, de némi csapadék a Dunántúlon is előfordulhat. A szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. Kora reggel 11, napközben 23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A friss híreket, információkat követően folytatódik a Best délután, a mikrofonnál este hatig Horváth László. Rövidesen szótejtünk a névnaposokról, addig viszont válogatom a dalokat, megállás, megszakítás mentesen. Jön majd Britanniából Robbie Williams, előtte itt van Aida Cor, Fedelegranda.
0: 101 hét Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Május 7-e van, névnaposokkal, Gizellák, a Bendegúzók, valamint a Dalmák, akiket rajtunk keresztül is lehet köszönteni. Ezzel kapcsolatban a telefonszám 30-as 889 107-es, és persze ugyanide várom a közlekedési információkat is SMS-ben, illetve Viberen keresztül. Az időjárás idejével folytatom, addig is velünk lesz Dennis, Britney Spears, a Fiesta, most pedig Robbie Williams.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Azt mondják, hogy a májusi eső aranyat ér, úgyhogy ennek tükrében ma még kapunk belőle bőségesen, záporok, zivatalok formájában. Pécset egyébként 16-17 fokot méretünk, holnap is marad még a csapadékosabb időjárás 2-4 mm esővel, reggel 11, napközben 21-22 fokkal, szombaton magas lesz az UVB sugárzása 24 fok mellett, vasárnap visszatér a szél 26 fokkal, míg a jövő hét 28-29, akár 30-as csúcsokkal is indít, aztán a hét első fele csapad lesz, a második szárazabb, ugyanakkor hűvösebb, ott jellemzően éjszaka 8-9, napközben összességében 19-21 fokra érdemes számítani. Eső után köpönyeg, esetünkben esernyő, itt van Rihanna, Jay-Z és Chris Brown 3-asra szól az Umbrella a Best FM-en.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Május 9-én a szombaton tartják a Mária Gyűdi zarándoklatot. A gyalogosok reggel 7:30-kor indulnak a Volt Felma parkolóból, a kerékpárosok 8:30-kor a Dom térről. A menet az 58-as úton Szalánta és Turony érintésével halad a Kegyhelyre. Arra kérnek mindenkit, hogy óvatosan közlekedjen majd az adott napon. 30-as, 889, Szentegyhetes. Ide várom a közlekedés legfrissebb híreit. Rövidesen jönnek majd a hírek úgy általában, délután 4 órakor. Előtte viszont zárom a zenei maratont a Planet Funk slágerével. Szól a Chase the Sun, a Best of Emmel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy belga trióval folytatjuk hamarosan, ők egyébként a 2000-es évek elején voltak aktívak. A Let's Go-tól szól a Something, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit. Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Rászoruló gyerekek táboroztatására indított adománygyűjtést a Katolikus Karitász. Holnap legfeljebb 23 fok várható. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött férfit. Az 59 éves budapesti lakost a pécsi törvényszék korábban 6 év szabadságvesztésre ítélte, mert több alkalommal is gyermekpornográfiát tartalmazó felvételeket töltött fel közösségi oldalakra. A férfi a jogerős ítélet ellenére nem vonult börtönbe, ezért a bíróság elfogató parancsot adott ki ellene. Végül május 5-én egy budapesti lakásban fogták el a férfit, akitől informatikai eszközöket és adathordozókat is lefoglaltak. Május 11-én hétfőn több programmal is várják a pécsieket a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából. Hétfőn reggel 9 órától a pécsi vasútállomásnál várják a szervezők az érdeklődőket. Lesz kreszteszt, vasútmodellek, veteránautók, a rendőrség és a tükebusz pedig több játékkal is készül a résztvevők számára. A helyszínen bemutatkozik a Magyar Közút is. A rendezvény délután 2 óráig tart. 2026-ban ismét Pécsre érkezik a Tour de Hongrie országúti kerékpáros verseny mezőnye. A város egyik kiemelt helyszínén, az Árkádban ebből az alkalomból pénteken kerékpáros kiállítás nyílik, ahol a látogatók a kerékpársport múltját fedezhetik fel. Emellett már csütörtöktől mobil pumpapálya várja a sportolni vágyókat a Cinderi Parkban. A bringások a pályát 2 hónapon át használhatják, díjmentesen. 20. alkalommal rendezik meg a Niels Bohr fizika és kémia versenyt Baranyában. A térség jelentős tanulmányi versenyét május 15-én tartják a Bodai faluházban. A megmérettetésen a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás településeinek diákjai vesznek részt. Mások mellett Boda, Bükköst, Hetvehely és Kővágó Szőlős 7. és 8-osai versengenek majd. A rendezvény célja az, hogy népszerűsítse a természettudományokat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett két helyszínen is. A szakemberek jelenleg a Péter utcában, illetve a Bolygó utca egy szakaszán dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Aszfaltmarási munkákat végeznek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai csomópontnál útépítési munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken napközben többször zavarják majd felhők a napsütést. Záporok, zivatarok elsősorban az ország keleti részében várhatóak, de némi csapadék a Dunántúlon is előfordulhat. A szél a legtöbb helyen mérsékelt marad. Kora reggel 11, napközben 23 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Szombaton jön a 15. szezonnyitó motoros gurulás és családi nap Pécsett. Hogy honnan indul a menet és hogy mik lesznek a programok, mindenről beszámolok hamarosan. Addig is válogatom a legjobbakat. Abban majd Ákos újdonságát, előtte játszik a Let's Go, ez a Something.
0: 101 hét Best FM.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ezúttal a siklósi rendőrök kérnek segítséget a Best hallgatóitól, ugyanis keresik az eltűnt Marenics Ákost. A 35 éves Marenics Ákost április 23-án látták utoljára. A férfi körülbelül 186-190 cm magas, közepes testalkatú, rövidre vágott aranybarna hajú és kék szemű. Amennyiben valaki látta a férfit, vagy tud annak tartózkodási helyével kapcsolatban információval szolgálni, az jelentkezzen a siklósi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot. Ahogy ezt ígértem, hamarosan foglalkozunk a 15. szezonnyitó motoros gurulással és családi nappal, addig is felünk lesz Pink, a Halott Pénz, most pedig a 90-es évekből a Simple Red, irány Manchester, ez már a Stars, a Best FM-en.

0: Nekem ékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Jön a szezonnyitó motoros gurulás és családi nap most szombaton az Expo Centerben. 10 órakor lesz a kapunyítás, melyet követ a Hell City zenei blokkja. 10 óra 30-kor köszöntő és rendezvényben nyitó lesz. 10.45-től pódiumbeszélgetés a Konyar Fotó csapatával. 11 órától triál motoros bemutató, 11 óra 20 perctől rutánc bemutató. Aztán visszatér a Hell City, majd déltől folytatódik a pódiumbeszélgetés Bátor Zoltánnal. 12:30-kor lesz a triál motoros bemutató, méghozzá mentési bemutató a Magyar Mentőmotor Alapítvány szakemberével. 13:30-kor indul a motoros felvonulás a városban, aztán játszik megint a Hell City, illetve folytatódnak a pódiumbeszélgetések. A tombola sorsolás 15:45-kor lesz, a rendezvény zárására 16:00-kor kerül sor. Nálunk pedig folytatódik a zenei maraton, hamarosan a Valmárral, velünk lesz Jerry Hellivel és a Michiko Latino, előtt a Superhero játszik, utolsó boldog nyár a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak, az infószáma 30-as 889-1017-es. Pécsváradnál beállt a Trafipax, Zsolt írta nekem. Köszönöm szépen és jó utat! Hamarosan hírek majd délután 5 órakor, előtte jön a páros Németországból. Itt van Sarah Connor TQ-val közösen. Szól a Let's Get Back to Bad Boy az új évezredből.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: West Coast for life.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
2: Jön majd a folytatásban a Savage Garden 90-es klasszikusa, I Want You, előtte Akon zenél, sőt rappelget is egyet, Dangerous. Most viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5 órakor a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pelérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
1: Reklámot hallottak! Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Kevesebb mint 2 hét múlva lejár az adóbevallások leadásának határideje. Napos felhős időre számíthatunk pénteken. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 20-án lejár a személyi jövedelem adóbevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyászfeladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. A város önkormányzatának közlése szerint május 12-én kedden lemosó permetezést végeznek a közterületeken álló fákon, csipkés poloska, aknázómoly, illetve gombás betegségek ellen. A munka áthúzódhat az azt követő napra is. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, és ha az időjárás nem lesz megfelelő, akkor a permetezést egy későbbi időpontban végzik el. Az Országos Erdészeti Egyesület idén is megrendezi az Év Erdésze versenyt. Ennek célja a szakma társadalmi elismertségének erősítése, illetve a szakemberek tudásának fejlesztése. A verseny két fordulóból áll. Az elsőt az erdészeti társaságok hirdetik meg saját munkatársaik számára, majd a legjobbak bejutnak az országos döntőbe. A baranyai fordulót április végén rendezték, itt a Mecsekerdő 5 erdészetének összesen 14 szakembere versengett. A győzelmet végül Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerületvezető erdésze szerezte meg, így ő lesz az, aki képviselheti Baranyát júniusban az országos döntőn a Nyírerdő ZRT-nél.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
6: Május 9-én szombaton rendezik az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok a reggeli órákban indulnak Pécsről Mária Gyűdre, az 58-as út mentén, fokozott óvatossággal vezessem. Szombaton motoros felvonulást tartanak Pécsett, a menet délután 14:30 és 14:30 között járja majd Pécs utcáit, az Expo Centertől indulva Kertváros, Belváros, illetve Uránváros utcáin. A menet szerinti jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárja a rendőrség. A meteorológiai előrejelzések szerint pénteken napközben többször zavarják majd felhők a napsütést. Záporok, zivatarok elsősorban az ország keleti részében várhatóak, de némi csapadék a Dunántúlon is előfordulhat. A szél a legtöbb helyen mérsékelt marad, kora reggel 11, napközben 23 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk ma még lesznek legközelebb 6 órakor itt a Best FM-en. Ani, neked köszönöm, jó pihenést, holnap találkozunk 3-kor. További kellemes és jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Indítom az újabb zenei maratont, válogatom a legjobbakat, adom Curtis újdonságet, előtte itt van Ékon slágere.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Holnap is marad még a csapadékosabb időjárás, igaz, hogy kevesebb esővel. Ott reggel 11, napközben 21-22 fokat méretünk és 2-3 mm csapadékot mondanak. Aztán szombaton reggel 13, napközben 24 fok lesz, magas lesz az UV-sugárzás, érdemes odafigyelni bőrünk egészségére. Vasárnap már 26, jövő héten hétfőn 29-30 fokat méretünk, míg a jövő hét első fele esősebb, ugyanakkor melegebb lesz, a hét második fele jóval szárazabb és hűvösebb is, ott jellemzően éjszaka 9, napközben pedig 19-21 fokat méretünk. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, már-már készülünk a hétvégére méghozzá. Michael Gray-jel tőle szól a The Weeknd, ez pedig már a Black Machine 90-es klasszikus a 91-ből, Jazz Machine a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést dr. Csete Béla, bőrgyógyász onkológus szakorvossal. A témánk az, hogy a túlzott napozás mi mindent okozhat még a melanómák kívül.
1: Hát alapvetően a bőr öregedését feltétlenül. Itt elsősorban az UVA komponens, tehát nem elég, hogy az ellen védekezzünk, hogy ne égjünk le, úgymond a bőrünk ne legyen piros, ne hámoljon, stb., hanem tulajdonképpen a rendszeres napfénynek kitettség, az sajnos a bőr öregedéséhez, ráncodosodásához, pigmentzavarokhoz, túlgolvesztéshez, érképződéshez vezethet. Ezt is célszerű megelőzni, illetve hát nem csak melanómát okoz a túlzott napfény, hanem bazalióma vagy spinaliómának nevezett egyéb bőrdaganatoknak is az elsődleges oka. Nagyon fontos a megfelelő fényvédelem. A fényvédőket a fényvédő faktor alapján sorolják be számszerűen. Általában régebben inkább az volt a koncepció, hogy egy 30 faktoros fényvédő az már megfelelő fényvédelem. Most már inkább áttolódott arra, hogy 50 és 50 pluszos fényvédőket javaslunk még a nem fehér bőrű pácienseknek is. Olyan erős lett a napfény, illetve az ózonréteg elvékonyodásával a föld felszínre kelő UV komponens, hogy már sajnos ilyen erősségű védelemre van szükség. Nagyon fontos, hogy ez ne úgy történjen, hogy reggel 8-kor fölkentük, aztán este strandon vagyunk, vagy estig a strandon vagyunk, hanem ezt olyan célszerű 4 óránként utána kenni, hogyha fürdik az ember, letörli, stb. Megtörténjen az ismételt bekenés, kenjük a gyermekeinket, kenjük azokat a területeket, amik logikusan akár nem jönnének szóba. Gondolok itt például a fül területére, a férfiaknál főleg kopaszodás esetén a hajas fejbőrnek a védelmére, illetve a fejbőr védelmére. Általában ezek kiszoktak maradni.
0: Anya, egy szűrésre mikor érdemes menni, és hogyha eltávolításról van szó, akkor azt elvégzik nyáron is, vagy inkább a fényszegényebb hónapokban szokták?
1: Egész éves az anya egy szűrés, bármikor jöhetnek a páciensek, de nyári napozás előtt, illetve most már szokások megváltása, mert télen is a síelés, a külföldi nyaralások miatt a szűrés egész évben érvényes. Általában nincs probléma egy év múlva kontroll, amennyiben változás, akkor akutan kell jönni évszaktól függően, és azokat az anyajegyeket, amire úgy ítéljük meg, hogy ezek veszélyesek lehetnek, azokat tervezetten végezzük, ha sürgős, akkor akár tavasz-nyár időszakban is, ha halasztható, tehát nincs fenn akut, nem áll fenn akut veszély, de valószínű a későbbi években ez az anyajegy elmenne rossz indulatúba, akkor inkább őszi-téli időszakra szoktuk ezt halasztani.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan folytatódik a zenei maraton, addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Viber szám még pár percen keresztül a 30-as 889 101-es.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
4: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: És akkor abban már jeleztem, ugye, hogy 150 fölött én ezt már nem fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi Night Shift-es mixeimet tracklistával együtt itt értek el.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Let the music play. Here, right here, right here. Let the music play on.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül ez a Night Shift.
2: Innen folytatja tovább majd DJ Miller pár perc múlva. Még egy órán keresztül a dance legnagyobb klasszikusai érkeznek a 90-es és a 2000-es évekből mixben. Meg persze beszélünk egy nagyobb picit, tényleg csak egy picit. Hát aki ismeri a Milleri, mint tudja, hogy hát ő egy nagyon visszafogott, szokfogott gyerek. Na, pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil Kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Ma angolból érettségiztek a diákok, holnap a német következik. Tartós élelmiszer gyűjt a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, holnap már csak néhol várható kisebb eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az angollal folytatódott ma az írásbeli érettségi. 74 ezer tanuló vizsgázott közép és emelt szinten. Középszinten a szövegértési feladatok között szerepelt például az állatjólét, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is. A nyelvhelyességi feladatlapon egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál szokásokról szóló szöveget kellett kiegészíteniük a diákoknak, ezen kívül egy hallott szöveget kellett értelmezniük, és az íráskészségüket vizsgáló feladatsort is ki kellett tölteniük. Holnap a német írásbeli következik. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, ezt mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett feltétet. Ezekből a felajánlások 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Sokszor mozdult meg a Föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok, ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon április közepén a horvát határ közelében lévő Somogyvár megyei Bolhó környékén 2,5-es erősségű földrengést észleltek, amelyet a lakosság is érzett, jelentősebb károkról viszont nem érkezett jelentés. Nem volt életveszélyes a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ezt állapította meg a toxikológiai vizsgálat. A tájékoztatás szerint viszont gátolta volna a véralvadást és belső vérzést is okozhatott volna a gyerekeknél. Ez az eredmény csak az Ausztriában talált bébi ételre vonatkozik, azt nem tudni, hogy a Csehországban és a Szlovákiában talált termékekben mennyi patkányméreg volt. Holnap már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Ma még sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, de holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront és sok napsütés várható, bár felhők is lesznek felettünk az égen, és északkeleten-keleten néhol még előfordulhatnak kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fokig hűl a levegő, holnap pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és 21-28 fokot mérhetünk, szombaton még elvétve lehetnek kisebb záporok, de vasárnap száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Jogosan ért minket az a kritika, hogy...
4: Ért,
3: igen, és tényleg abszolút igaz, hogy tényleg mindig ilyen jó hangulatban, ugye így jössz csütörtökönként, nyomjuk a zenét,
4: Igen.
3: Na de mi van az elérhetőségekkel? Jogos. És tök igazuk van.
5: Tök igazuk néha, amikor eszembe jut, rákötök, nem úgy, mint a Whiteboy, hogy hát azért ő napi edzésben van, tehát azért szögezzük le, hogy az úgy nekem nem megy, de valóban azért ezt el szoktuk mulasztani időnként.
3: Igen, és akkor nagyon szolidan fogalmaztam. Akkor most kezdjük ezzel, jó? Így igazságos. Csináljuk. Tehát van a saját oldalunk, Best FM Night Shift, Facebookon, Instagramon, ott vagyunk, az összes Night Shift lemezrovassal kapcsolatos dolog, a Night Shift bulikkal kapcsolatos dolog ott elérhető Facebookon is és Instagramon is. A is ugye a Mixcloud, ami mindig a válasz a kérdésre, hogy na de a korábbi műsorokat hol, és ez ugye minden Night Shift DJ esetében ugye más-más. Imrénél ez
5: nálam ugye a mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Ennyi.
3: Igen, ja, meg annyi, hát a csütörtök van, úgyhogy lesz a csütörtök DJ Millerrel, nyomjad, Imikém.
5: Oké.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mix.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező producer csapat nem pazarolta az időt arra, hogy mindenféle hangzatos művészneveket találjon ki maguknak. Lee Monteverde, Matt Camden és Chris Martel egész egyszerűen a keresztneveik kezdőbetűjét rakta össze. Itt született meg az LMC nevezetű csapat, és hát összerakták még a YouTube Video Without You-t Whitney Houston How Will I Know című dalával. Itt született meg a most érkező Take Me.

Best FM a legjobb zenék. Zárom a csütörtököt, zárom a Night Shift, tehát a holnapi Night Shift extrában megelőlegezzük a szombati hangulatot, és hip-hoppal és R&B-vel 120 percnyivel indítjuk majd a holnap estét. Jön Tom Novi, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Where the moo-moo mate and the children still cry.

DJ, so listen.